ja aye ne yetaman kariya kasu yana shande aye taman de tajante abonu benku izo ladone ande aboni made sandima super scoopal de olar wallo scoopal de aras ke super au super lar super fal o